0: Köszöntöm a rádió hallgatókat június 28-án vasárnap magyar nyelvű adásunkban. A mai tartalomban már lejátszott riportokból hallhatnak ismétléseket, természetesen zenélni is fogunk. Én Golub Mária vagyok, kellemes időtöltést kívánok!
1: Horvátországban 35 éve kezdte el működését az első magánkezelésű Tripolsky gyógyszertár. Magiszter Tripolsky Márta gyógyszerész hivatása magaslatán mindig igyekezett segítséget nyújtani beteg embertársainak. Hogy mondani szokta, ha kell, a föld alól is elő kell teremteni a szükséges gyógyszert. Talán ez is ösztönözte arra, hogy 54 évesen belevágjon ebbe a kezdet-kezdetén háborús évek nehezítette gyógyszerész munkába, amely vállalkozás fiatársaságában gyógyszertári hálózattá fejlődött. A hálózat keretében ma már 14 gyógyszertár működik, túlnyomó részt Eszék-Baranya megye területén, több mint 70 foglalkoztatottal, melyeket Tripolsky Zsolt igazgatja.
2: A Tripolsky gyógyszertárt édesanyám egy nagyon nehéz időszakban alapította, 1991-ben. 94-ben két gyógyszertárunk lett, amit mi ketten vezettünk. A családi vállalkozás keretében jelenleg 14 gyógyszertárunk van. Büszkén mondhatom, hogy Eszék-Baranya megye legsikeresebb magángyógyszertár hálózata vagyunk, jelenleg 75 főt foglalkoztatunk. Az első gyógyszertár megnyitásánál az volt a cél, hogy jövedelmező üzleti vállalkozást hozzunk létre. Ezt a célt végig sikerült szem előtt tartani, sőt, fejleszteni, továbbvinni, és az évek alatt igyekeztünk a lakosság igények alakulását is figyelembe venni. Remélem, munkámmal és működésünkkel hozzájárulhatunk a helyi közösség szülőföldön maradásához, gazdasági fejlődés által a közösség megmaradásához.
1: Horvátországban elsőként vezették be az eszéki Kanizslics utcai gyógyszertárban azóta népszerűvé vált drive-in orvosság kiadást, amivel eddig csak egyes gyors éttermekben találkozhattunk. Ebben a patikában autón kényelméből válthatjuk ki orvosságainkat, kikerülve az eszéki szűk parkolási lehetőségek bonyodalmait.
2: A Kanizslics utcai gyógyszertárunkban bevezettük a drive-in kiszolgálást, hogy ezzel is egyszerűbbé tegyük a gyógyszerhez jutást. Ami oly módon működik, hogy a pánceseket ki tudjuk szolgálni, anélkül, hogy azok kiszállnának a gépkocsiból.
1: A Neretvánszka utcai gyógyszertárban automatizált számítógépes gyógyszerkiadás könnyíti a dolgozók munkáját, de az épület felépítésénél laboratóriumi felszerelés, két orvosi rendelő is helyet kapott.
2: Édesanyám életfilozófia mentén úttörőként az utolsó projekt a legmodernebb technikai felhasználásával valósult meg. A raktárba patika robotot építettünk, amely megkönnyíti a leltárt és a kiszolgálást.

0: Várda Róc futballklub csapata egy éve az országos harmadik ligában szerepel. A csapat idei nagy sikerét június elején érte el, amikor döntőt játszott az Eszék-Baranya megyei labdarúgó kupáért. A megyei kupát másodszor nyerte el a Várda Róc FC. Kis Dárió az FC egyik vezetője.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ismét egy örömteli hírekkel tudok beszámolni, ami a Várda Róc FC-t illeti, hiszen elnyertük a megyei kupát, hatalmas siker klubunknak. 6-0-as győzelemmel Máriánszín Adály erős csapata ellen nem várt könnyedséggel elhódítottuk a klubtörténelmünk során másodszor a megyei kupát. Nagyon sok munka van ebben, és hát ugye a munka mellett mindig kell a szerencse is. Jól jöttek ki a mérkőzések, ami a kupasorozatot illeti. Domináns győzelmek voltak, itt nagy nevű, első osztályú horvát csapatokat vertünk ki, mint például a Giacomo csapatát, és így tudtuk eljutni a döntőig. Nagyon büszkék voltunk az első kupa győzelmünkre 3 évvel ezelőtt, de hát most így, hogy már van 2, így most már biztos, hogy jobban oda fognak ránk figyelni. A Várda Róci Foci Akadémia úgy gondolom, hogy nagyon sikeres azért, mert minél több gyerek van a fociskolánkban. Amit tudni kell, közelmúltban egy közös munkát kezdtük el a beljei fociskolával. Az Eszéki Foci Klubnak köszönhetően ők is besegítettek a munkánkban, és így minél jobb eredményeket érünk el. Nyár folyamán sem pihenünk, sőt, nagyon sok tornára megyünk Horvátország és Magyarország szerte. Megszervezzük a családi napot, ismét Kopácson, szombat és vasárnap. Ez egy ilyen szezon záró, de egyben szezon nyitó. Utána majd a 8. hónap végén megyünk Kozár Mislen tornára, majd vannak itt a hazai tornák. Itt is Várda Rócon, az emléktornán szerepelnek majd a csapataink, már az anyukák is edzenek, ezt így dicsekedjek egy kicsit. Az is van a Várda Róc FC-ben, mindenki sporttal foglalkozik, most hétvégén az öregfiúk is, a Kozár Mislen barátainkkal játszunk, majd jönnek a majosiak is, mi is megyünk oda. Tehát a legkisebbektől, a 5 évesektől, az egészen a 70 évesig mindenki focizik Várda Rócon is környékén. Nem annyira nehéz, hiszen a sport az nagyon-nagyon populáris a horvát és a magyar közösségekben is, és tudjuk, hogy a legnagyobb összetartó erője maga a sportnak van, és azon belül a focinak. Mi ezt felismertük, azok az emberek, akik kellett, azok felismerték, és mi nekünk csak ez a büszkeség, és ez jutott, hogy mi popularizáljuk itt a focit.
0: Most egy rövid, de jól megérdemelt pihenő vár a csapatra, de a háttérben már a következő idényre készülnek.
1: A családi napon kívül ismét lesz Várda Rócon az Eszéki Foci Klubnak a kampja. Most ugye az új V-arénánkon lesz, tavaly még a régi pályánkon volt. Azt a 7. hónap végére várjuk. Pontos dátumot még nem tudok adni, hiszen még nem egyeztettük a Foci Akadémia igazgatójával, az Eszékivel, hiszen hozzájuk kell alkalmazkodni, mert onnan is jönnek az edzők, közösen a mi edzőnkkel és a beljei foci csapat edzőivel. Nagyon sok gyerekre számítunk, persze nyílt, ingyenes, és mindenkit hívunk, mint minden évben. Ez egy ilyen kis foci ünnep, minden elő van készítve a focihoz, utána pedig mindig rendelünk pizzákat, meg az, amit a gyerekek legjobban szeretnek, kóla, stb. Tehát egy ilyen kis ünnep veszi aztán kezdetét.
0: A kupa győzelemnek köszönhetően a Várda Róc FC bejutott a horvát kupa országos főtáblájára, így Horvátország 64 legjobb együttese között folytathatja a szereplését.
2: Mindenkinek, ha lesz szép névnapja, születésnapja, én egészségben, nekem éppen most van. Vigyázzanak magukra, az egészségükre iszom.

még mindjárt fel a halasi zenekar. De volt egy szép szokásuk, ahogy tudják is, hogy szépen köszöntek el a házigazdától a mulatság végén, ének szóval, a már szíves látás.

0: időjárás jelentés.
1: Ma is rendkívül meleg időjárásban volt részünk, az Állami Hidrometeorológiai Intézet vörös hőségriasztást adott ki Rijeka, Split és Dubrovnik régiókra. Az ország többi részén sárga és narancssárga riasztás van érvényben. Eszéken délben 35 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 28%, a légnyomás értéke 1020 hektopaszkál volt. Éjszaka több mint 20 fok feletti hőmérsékletre számíthatunk. Holnap napközben 38-39 Celsius fokig melegszik a levegő.